kapuszkod. Egy csalt és fia lehető csátalánk. It was on one of the Soviets with them. The shot the box, I got a twang.